yang kareriya nyeta nyeba kareriya ma songa ala chanta phuya tere ngaro nyepo ndeya to saba yeli ma jong roya tere masa era toya go po suri dor du shiya